0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Ma egy kicsit mindenből jut. A bécsi magyar közösség egy fontos személyiségétől búcsúzunk, benézünk egy egészen különleges gyermekvárosba, és még a gólyák idei kalandjairól is hírt adunk. Elsőként a nemrég elhunyt Bartók Miklósra emlékezünk, a Bornemissza Péter Társaság korábbi elnökére, aki hosszú éveken át meghatározó alakja volt a bécsi magyar közösségnek, orvosként, közösségi emberként és a kultúra támogatójaként sokat tett azért, hogy a bécsi magyar élet gazdagabb legyen. Majd továbbra is maradunk Bécsben. Vajon milyen lenne, ha egy hétre éppen a gyerekek vennék át a város irányítását? A Rathausban megnyílt a Vinopolis, ahol a gyerekek dolgozhatnak, pénzt kereshetnek, választásokat tarthatnak, sőt még saját polgármestert is választhatnak, a felnőttek pedig ezúttal csak vízummal léphetnek be, és az sem érvényes egész napra. Végül pedig gólyalesre indulunk Burgenlandban, a tartomány idén is Ausztria gólya központja maradt. Azonnal következnek a részletek. Kevesebb, mint egy hónappal 82. születésnapja előtt, július 18-án elhunyt a Bornemissza Péter Társaság egykori elnöke, Bartók Miklós, orvos, aki jelentős alakja volt a bécsi magyar közösségnek. Bartók Miklós 20 évig vezette a társaságot, és a kultúra nagy támogatója volt. 2023. március elején Másréti Kató Zoltánt választotta új elnökének a bécsi Bornemissza Péter Társaság, miután a korábbi elnök, Bartók Miklós bejelentette visszavonulási szándékát. A közösség szeretettel emlékszik rá, és ahogy azt Másréti Kató Zoltán kolléganőnknek, Bányi Krisztának elmondta, keresik a módját, hogy fejezzék ki tiszteletüket munkája iránt, és megőrizzék az általa felállított magas színvonalat.
2: Ausztriába 1984-ben érkezett a feleségével, Margittal, és hát végigjárt a szokásos utat, ugye láger, meg azután a diplomáinak a nostrifikálása következett, úgyhogy asszisztensként dolgozott, laborban dolgozott, és azután, hogy sikerült a diplomáit elismertetni, a bécsi magyarok jól ismert házi orvosává változott. Azt hiszem, nem tévedek, az övé volt Bécsben a legnagyobb családorvosi rendelő, pacientúra. Én is így kerültem egyébként kapcsolatba vele eredetileg.
3: De emellett, hogy ilyen módon szolgálta a magyarokat Ausztriában, illetve Bécsben, ő egyszer csak bekapcsolódott az itteni közösségi életbe is.
2: Igen, ő az első perctől bekapcsolódott, ugyanis már a lágerben kapcsolatba került a Magyar Evangélikus Lelkigondozó Szolgálattal és Szépfalusi István lelkésszel, de hát tulajdonképpen a kapcsolata az itteni kulturális és közösségi élettel, illetve azok képviselőivel, vagy például Hólos Józseffel, aki ugye közismert szereplője a bécsi magyar közéletnek. Tehát ezekkel az emberekkel már mind akkor kapcsolatba került, sőt, barátságot kötött jó néhányukkal, és azt lehet mondani, hogy az első perctől kezdve részt vett a közösségi életben, és később aztán természetesen egyre magasabb színvonalon szervezte is azt.
3: Miként került aztán a társaság élére, aminek aztán hát 20 évig volt az elnöke?
2: Társaság élére Bartók doktor úr úgy került, hogy már hosszú éveken keresztül elnökségi tag volt, és Szépfalusi Istvánt mindenben támogatta. És amikor 2000-ben bekövetkezett Szépfalusi Istvánnak a hirtelen halála, amikor jött egy átmeneti időszak, az özvegy Van der Márta 4 évig intézte a Bornemissza Társaság és a magyar evangélikusok közösségi életét, intézte, szervezte. Aztán sajnos Szépfalusi özvegye is meghalt 2004-ben, És akkor ott maradt, hogy így mondjam, árván a Bornemisza Péter társaság, és akkor vette át végül Bartók Miklós az elnökséget, és valóban 20 évig, 2 évtizeden keresztül ikonikus szereplőjévé vált valóban a bécsi kulturális életnek.
3: Mit lehet kiemelni abból a 2 évtizedből, amíg ő volt az elnöke a Bornemisza társaságnak? Milyen irányba próbálta terelni a társaságot ő?
2: Hát Bartók Miklós igazi régi iskola volt több szempontból is, tehát ha úgy tetszik, orvosként is, mert épp ahogy Hollós József a temetésén emlegette, hogy egy kinyújtott nyelvből sokkal többet megtudott, illetve sokkal több mindent tudott mondani, mint sokan a mai modern eszközökkel, és főleg megnyugtatta a betegeket, de ugyanúgy a régi iskola volt abban az értelemben, hogy egy rendkívül művelt orvos volt. Tehát a művelt orvos archetípusa volt, nagy könyvtárral, nagy műveltséggel. Ilyen körülmények között természetesen egyre inkább a kultúrtörténet, egyre inkább a művészettörténet, és továbbra is a már meglévő erőteljes irodalmi vonulatot képviselte. Tehát azt mondhatom, hogy a már jól kialakult irodalmi műhelyt tovább gazdagította, és valószínűleg erőteljesebb művészeti felhangokat adott neki a meghívottak révén.
1: Másréti Kató Zoltán, a Bornemisza Péter Társaság elnöke podcastunkban emlékezik meg Bartók Miklósról. A megemlékezés az ORF Magyarok podcastjai között hallgatható meg.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A fehér gólyák idén a szokásosnál korábban indultak el dél felé. A BirdLife madárvédelmi szervezet közbenső értékelése szerint Ausztriában Burgenland továbbra is a gólyák központja marad, a fiókák jól vészelték át a száraz nyarat, a fészkelési siker tekintetében a BirdLife pozitív mérleget von. A részletekről Bányi Krisztát hallják.
3: A legismertebb vándormadárfaj a fehér gólya esetében idén örömteli fészkelési sikert lehet megállapítani. A BirdLife rendelkezésére álló adatok szerint Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Karintiában összesen 210 fészket számoltak össze. Különösen sok utód született a Waldviertelben és Oberwart Felsőr járásban. Felsőrött fészkenként átlagosan több mint 2,7 kirepült fióka van. Ez az érték jelentősen meghaladja az osztrák átlagot. 166 szülőpárral Burgenland továbbra is a leggazdagabb gólya populációval rendelkező tartomány. A populáció az elmúlt években jelentősen megnövekedett. Összehasonlításképpen 2015-ben még 138 pár volt. A gólya rajongóknak egyébként idén kevés szerencséjük volt a Güssing, Németújvár és Jennersdorf gyanafalva körzetekben. Ott fészkenként átlagosan csak 1,8 fiatal gólya repült ki. Néhányuknak a kevés, de heves esőzések váltak végzetükké.
1: Vinopolis, mi lenne, ha egy hétre a gyerekek irányíthatnák a várost? Nos, Bécsben ez most nem csak egy izgalmas kérdés, hanem a valóság. A Városháza árkádos udvara augusztus 24-e és 28-a között ismét gyerekvárossá, azaz Vinopolisszá alakult. A 8 és 13 év közötti gyerekek itt kipróbálhatják, milyen egy igazi városban élni. Dolgozhatnak, pénzt kereshetnek, és elkölthetik saját fizetőeszközüket, a Holly Centet. De akár újságíróként, tévésként vagy más szakmákban is kipróbálhatják magukat. És persze a politika sem marad ki. A gyerekek saját polgármestert és városi tanácsosokat választanak, akik együtt döntenek Vinopolis szabályairól és törvényeiről, közben pedig játékosan tanulhatnak demokráciáról, felelősségről és arról, hogyan működik egy közösség. A gyerekvárosba valódi politikusok is ellátogatnak, akik a gyerekek kérdéseire válaszolnak, és van még egy különleges szabály. A kísérők 30 perces látogatói vízumot kapnak, aztán vissza kell térniük a felnőttek zónájába. Vinopolis a Wien Extra Ferienspiel keretében várja a gyerekeket, a belépés ingyenes, előzetes regisztráció pedig nem szükséges. Egy hét, amikor a gyerekeké a bécsi rádház, és talán a jövő városvezető is itt teszik meg az első lépéseiket.
0: Időjárás.
1: Ma este változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb esőre is számíthatunk, észak- és közép-Burgenlandban időnként élénk délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 20-21 fok között alakul. Holnap szerdán már több napsütésre számíthatunk, a napot csak néhány felhő zavarhatja. Délutántól nyugat felül egy-egy rövid zápor is kialakulhat Burgenlandban. A szél gyenge lesz, a hőmérséklet pedig tovább emelkedik, 25 és 29, helyenként akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is bennünket hallgattak. Holnap ismét sok újdonsággal várjuk Önöket. A stúdióból Palágyi Zsófiát hallották. Viszont hallásra!